0: Való Géza.
1: Olá József.
2: Olá János.
3: Horváth Sándor.
4: Balogh Mária.
5: Váradi Mária.
6: Németh István.
7: Jakocska János.

0: Celul do hegyis.
1: A tudod rom?
2: Anadegi.
1: Nagyon sokáig.
2: Sunatlen. Odi penadegi, vagy akár menge moré, hogy ami csoraha.
1: Ami csorasa.
2: Odi penadegi.
1: Hát persze, hogy odi penem, mert kai sam rom kai, ami szinte csoras.
2: Hát jó, illa mi nem csora. Amen. Csácsukonel romasam, soha nem csorjam kancsi.
1: Ki csorám, mert amint arra majd pati válni, manusza, ki trubulán, de intre gulúma.
0: Eszem vegyen, tovább nép.
2: Rendesebb manusza, ha más
0: mindig.
1: Hát amint számkor le rom, konkera szívója, le butem manusin.
2: Való más csarsingó haszame, soha nem hamar csorá. Amint kera haszó karfa.
1: Amint kera haszó balája, szakko.
2: Tai kera haszó péri, balája.
1: Hát a mári puri máta, kérnás kadozukán.
2: Min harangure shamen shura hasauri roma
1: ame kuchurara
2: ta dukakavara
0: egisila
1: tai
0: nanale
2: tai gigi more
0: othoneri
2: adala gaje kela mengi hoy ame chora
0: bondo kes
1: ame chora ame karaslen ke boy ay sukar boy ande intra gulu
0: adegis
2: paja mange more ni sukar fina kanyam de chora
0: oho zabon
1: musai sa te chora sol tel ker daskado
2: amen na kamiam du Mai bună de vreske. E s-o șartu ca fiind, more. Așa de ciurta. Amen.
1: O te-l cărtați ca de...